0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsony.hu/tag.
2: Eastern Days Berlin on Air 2021. Community Radio Week from April the 19th to April the 23rd. On Radio Capital, Warsaw, Lamachun Radio Budapest, Ida Radio Tallinn, Helsinki, and Kashmir Radio Berlin.
3: Radio Capital.

0: Még sokáig legyenek ezen a bolygón fiatalok, még nagyon sokáig. Treki, treki, treki.
1: Lamacsony Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!
3: Ez itt a lakmacsú.
0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Fajsztoszi korong. Szám szerinti átírás. A oldal. 02-12-13-01-18. 24-40-12-29-45-07. 29-29-34. 02-12-04-40-33, 27-45-07-12, 27-44-08, 02-12-06-18 kérdőjel, 31-26-35, 02-12-41-19-35, 01-41-40-07, 02-12-32-23-38, 39-11.
2: Lakmacsun Rádió.
1: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
2: Mémelés. Let's try that again, but this time good. Mondja David Lynch, és belekiabál ebbe a filmes ilyen megafonba.
1: Igen,
2: a forgatás. Igen. A kép címe, a sztori, Me Every Morning When I Wake Up.
4: Ez a lamacsú hangja.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: Pont csinálunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
3: Igen!

0: Amatőr Rádió.
1: Na mi van még?
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu.
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Laos, Lapföld, Lettország, Libanon, Lesotho, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Litvánia és Luxemburg nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

Game Changer!

0: a Bacsó Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
2: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Áramvédő kapcsoló. Az áramvédő kapcsoló ismert még fíreli, érintésvédelmi relé, EV-relé és életvédelmi relé, illetve AVK néven is, angolul Residual Current Device, németül Fehler Storm Schutzschalter, olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben relatíve kicsi, szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha egy vezető vagy egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve ha valaki véletlenül megérinti a hálózat feszültség alatt álló részeit.
1: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
3: Lamacsún.
1: Lamacsún.
3: Rádió.
1: Lamacsún.
3: Rádió.
1: Lamacsún.
3: Rádió.
1: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
3: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Ég. Az ég az atmoszféra, vagy a világűr része, ami az égi testek felszínéről látszik. Bonyolult pontosan meghatározni bizonyos okok miatt. Nappal a Föld ege olyan, mint egy sötét kék felszín a levegő fénytörése miatt. Az eget néha, mint egy bolygó gázhalmaz állapotú atmoszférája zónájának sűrűjeként definiálják. Este egy sötét felszín az ég megjelenése, vagy egy csillagokkal borított terület.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Tech felhő ajánló.
3: Minden

0: Lamacsú Rádió.
1: Ilyen adat ki a nyikorgós ajtó.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: Hé, Endre, van még egy kis keselyű tonik a lahma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozd már egyet.

0: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
1: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
3: Aktív életmódot folytat.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
2: 1993-ban te voltál az első
0: zongor.
4: Élvezd hát az életet.
2: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
4: Semmi sem bíz kárban.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világ.
2: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyet?
4: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate

On s'élance sur la glace et l'on fait

last time I was there was to bury mom and dad.

たあるすとお。

out the night.

0: Lamacsun Rádió.
1: Ez a dal.

0: Dagma Tune Rádió. Tech felhő ajánló.
1: Kort.

0: Na mi van még?
1: Szoki módon azt hiszem talán jók vagyunk, meg felvesszük, meg szól. Úgyhogy nagyon, egyre sűrűbben visszatérő arcot köszönhetek, és tök örülünk ennek. Szokás is mondom, ki van velem?
2: Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, én F9 vagyok, és itt vagyunk a Boombep Rádióban. Ezen a gyönyörűséges áprilisi ebédidőben végre süt a nap, végre jó idő van, lehet kerékpározni,
1: biciklivel le lehet venni a pulcsit. Fer a víz, így van, imádom. Kinézel az ablakon, süt a nap.
2: Gála. Fú, nagyon kellett, úristennek kellett.
1: Mit az emberek mosolyognak. Most ez egy erős április, nem? Itt izé új korszakot írunk. Itt mosolyognak az emberek az utcán, amit elég régen nem láttál.
2: Tényleg van egy... hogy mondjam, egy oldódásuk összhangulatban. Azt hiszem, hogy így jól is időzítettük. Alapvetően én csak azért gondoltam, hogy azért tavasszal csinálunk albumot, meg ilyesmi, mert saját magamról tudom, hogy ilyen napelemes vagyok. Tehát, hogy így, ha most érted, 3 hónap megfeszített munka van azzal, hogy befejezzük, meg kiadjuk az anyagot, meg utána promótáljuk. Én azt nem tudom ősszel csinálni, télen, vagy nem
1: télen,
2: tudom.
1: Télen, máromban sötét van.
2: Nyáron meg ugye nincs értelme, mindenki nyaral, meg fesztiválozik. Úgyhogy adta magát, hogy ez most legyen, és remélhetőleg talán így, hogy mondjam, nyitott a fülekre is talál, mint mondjuk talált volna egy pár évvel ezelőtt.
1: Fú, most így, itt egyből bele is apnék, de hogy így mondjuk el, hogy miért is vagy most itt?
2: Hát én azért jöttem, mert van egy rap csapatom, amit úgy hívnak, hogy Set, és készült egy albumunk, aminek az a címe, hogy Zenés Mesejáték, és ez május 22-én napvilágot lát, mindenféle digitális platformon, a Blunt Shelter és a Four Sears kollektív gondozásában, valamint Bakeriten is kapható lesz júniustól, remélhetőleg országszerte lemezboltokban, meg a Blunt Shelternek a webshopjában is.
1: Duplán, yeah. Most itt ide dobom, hogy fú, mondom, freestyle teljes, szoki freestyle. Mindenféle bevezető nélkül beleúrok, hogy mondod, hogy jó idő, így kell elkészíteni, stb. Mikor készült ez a dolog? Mert a beatek alapján egy eléggé vidám, most, hogy így beszélgetünk, nem is fordult meg a fejembe, de most tényleg azt tudom mondani, hogy főleg így, hogy most beraktam az első trackit, hogy szól-e jó-e minden, hogy fú, ennek ilyen tök ilyen tavaszadó, kinyílik a virágzat minden vibe-on, a legelső trackinek, a beatjének.
2: Aha.
1: Hogy nem az a komor, tudod, de azt éreztem egyébként az egész albumon, hogy inkább mondjuk a cím is értelemszerű, de hogy még nem egy ilyen csúnya grimm mese, hogy gonosz boszorkányok, hanem egy tényleg egy beatek alapján egy ilyen vidám, mókás, elég önfelett cumorról van szó.
2: Érdekes, hogy így látod, meg szerintem sok kulcs szót meg is ragadtál itt ebben a felsorolásban. Én amúgy azt számoltam így fejben, hogy azért így a beateknek egy kicsit nagyobb része komor az én fülemnek, mint vidám, de például az elejére pont szerettünk volna, vagy szerettem volna egy-két olyan dalt betenni, ami így, hát nem veszi el az emberek életkedvét.
1: Az intro, fel kell vezetni.
2: Az intro az kifejezetten egy olyan, hogy mondjam, ilyen ünnepélyes, ilyen megérkezős dalnak lehet számva, hiszen mégiscsak 2018 óta készül ez az album, egy elég nagy, meg egy fontos dolog, meg munka az én életemben, meg olyasmi, amire egy nagyon büszke vagyok, és akkor szerettem volna, hogy egy olyan felütéssel is kezdődjön, hogy na, most akkor megérkeztünk. Van a Nihilnek a... azt hiszem az első albumán a Megjöttünk, vagy Megjöttem című, Megjöttem, hiszen ugye szólóalbum című dal, és az jutott róla eszembe jobban is egy ilyen nagyon... egy ilyen ünnepés, ilyen diadalmas, után vonós mintával kezdődik, és ilyen, az egy klasszikus dolog, és ebben van is egy ilyen dolog, hogy egy klasszik nagy rap album az azzal a számmal kezdődik, ahol bejelentett, hogy mi most itt vagyunk, mi vagyunk a rilek, mi vagyunk a jók, mi vagyunk az újak, mi vagyunk a régiek egyszer, és mindenki más bohóc, szóval, hogy így felejtsd el, amit eddig hallgattam, most ezt fogod hallgatni. Úgy szerintem ebben így ezek az érzések vannak benne. Az album egészében meg... igen, hát ez a... Szerintem a mogorvább dolognál is ez az ilyen játékossága, ahogy a cím is mutatja, hogy ebben valami felszabadult, ilyen hülyéskedős, nyelvjátékos oldal is abszolút benne van, vagy hogy ezeknek az ilyen kedvenc rap pózainknak a kicsit ironikus, kicsit túltolt, de egyébként közben meg szívből, meg komolyan gondolt megvalósítása, ez valójában az én fejemben legalábbis így a CET-nek a hivatása, hogyha lehet ilyet mondani, vagy hitvallása.
1: Ezt, hogy most így mondtad, meg is akarok kérdezni, hogy például azok az ilyen nagy zolós dumák, hogy ismerve téged egy hullaszerény visszafogott tagnak ismertelek meg, mosolygós, jókedvű mindenki, és imádom, amikor tudod, hogy van ilyen odapirítós, ilyen nagy zolós, hogy azok honnan jönnek, vagy ez hogy talál meg, vagy ez...
2: Kell.
1: Amúgy ez vagy?
2: Kell.
1: Csak takarod, vagy érted vagy?
2: Azt mondom, hogy sok ilyen érzés is van bennem. Olyankor juttatom kifejezésre, amikor olyan emberekkel kell interaktálnom, akikkel nem szeretek interaktálni, és így a szeretteimet meg inkább próbálom megkímélni tőle.
1: Ja.
2: De szóval, ja, így komolyabbra fordítva, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szerintem, vagy nekem a hip-hopban az egyik legfontosabb, vagy a legfaszabb dolog az a fajta ilyen önbizalom, meg ilyen magabiztosság, hogy úgy reprezentálni magadat, meg ami neked fontos, hogy az így a legcoolabb dolog a világon. Mm. Tehát a rappelés az arról szól, hogy megfogod a kedvenc dolgaidat, és azt mondod, hogy ez a legjobb. És nyilván a nagy zolásban rögtön ott van a humornak is egy lehetősége, egy... szóval ilyen, szerintem csak egy érdekes ilyen nyelvi alakzat ilyen ökörségeket mondani. Rögnek rajta a barátaid, közben amúgy menő is, mert komolyan is gondolod. Szerintem ott van például a Swag című ilyen régebbi szóló dalom, az tényleg arról szól, hogy elsorolok mindent, amit szeretek, meg elsorolok mindent, amit nem szeretek, és hogy ez ugye hülyeség, meg ebből ezek viccek, de mégis egyszer ez lehetőséget ad arra, hogy így az értékrendedet valahogy kommunikáld a hallgató felé, és hogyha érted, hogyha egy szarnapja van egy hallgatónak, vagy akár nekem alkotóként is megyek dolgozni, és így azt hallgatom, hogy valaki arról beszél, hogy hát, hogy azokkal a dolgokkal, amik neked fontosak, nem vagy egyedül, hanem nekem, aki most itt a menő rap start cosplay-elem, nekem is ezek a fontos dolgok, az az kiegyenesíti a gerincedet, ad egy önbizalmat, ad egy lendületet a naphoz, és én ezt igyekszem képviselni ezekkel a dumákkal.
1: Szép. Érdekes, amit mondasz, én nem is gondoltam így amúgy, de tök valid. Főleg az, amit mondtál, hogy mint rap maga, hogy a kedvencedet úgy kell előadni, hogy az ennél jobb dolog nincs a földön. Igen, és egyébként, hogyha végig gondolom, a kedvenc előadóim, főleg aki ilyen nagyon underground, egyébként pont ez az, ami megfog bennük, hogy elég csak egy West Side Gunra gondolni, mm-hmm. hogy azért az nem éppen egy commerce dolog, az egy nagyon... szélsőséges dolog, de úgy adja elő, hogy basz meg, meglátod, és hát veszálltad, az legnagyobb fura, meg a WWE, meg Paris, meg faszom, tudod, hogy így...
2: Pedig egy ilyen alacsony, csúnya, pocakos, faszi, nagyon drága ruhái vannak, de nem olyan jó ízésre lehetőzkedik. Imádom, szeretem, hatalmas karakter, de hogy te pont ez, hogy valahogy ezzel a határozottsággal, önbizalommal, swaggel úgy rakja ki, hogy nem is tudod azt mondani, hogy ez nem menő.
1: Tehát, igen.
2: Ez ragadós.
1: Igen. Van még egy, nem tudom, hogy ismered, de most hatalmas függőségem van vele kapcsolatban, El Divino.
2: Őt ilyen futólag, egy pár zenéjét hallottam, de még nem ástam bele magamat úgy.
1: Na, hogyha akarsz, nem tudom, olyanhoz tudnám hasonlítani, mint az elektronikus zenében a zaj. Uh-huh. Amikor tudod, így hallgatod, és mint amikor nem tudom, hogy centrifugázik a mosógépet, és nem érted. Hogy tudod, hogy a hip-hopon belül ugyanez, hogy mondjuk egy R&B szempölt használ, de ilyen leírhatatlan torzított 808-ekkel, tudod, hogy így fogod a fejed, hogy így nem hogy értem, de hogy azért hallgatod, mert kíváncsi vagy rá, hogy basz meg, ez micsoda.
2: Aha.
1: És ő is ugyanilyen tag, érted, hogy van, mit tudom én. Na például neki van mondjuk a hasonlítok 10 000 követője, de az a 10 000 szerintem az háborúba megy. Szóval, hogy neki ez a kicsi maga, az olyan, aki van egy saját weboldala, ott felrakja a cumóit, és a legdurvább ilyen Collector Edition meghirdette, fú, mondom, hogy nem tudom, hogy nagyon 200 euró belefér, megy, 2000 nem tudom én hány száz dollár, mondom, na, jó, akkor, és akármit felrak, akármennyiért sold out. Mm. Az az egy, ami még nem ment el. De hogy az is ilyen, csinált egy saját kazetta lejátszót, mert az a tép csak kazettán van, és sehol máshol nincs, szóval, mm. tehát ilyen meg, tudom, mörsögtek, nem tudja.
2: De hát ezt nem amúgy, hogyha így független előadó vagy, főleg egy ilyen furcsa undergroundabb zsenerben, ami nem mozgat akkora tömegeket, ott tényleg ez az egy dolga van, amit tudsz csinálni, hogy ha kevés közönséged van, de ők elhivatottak, akkor nekik valami olyat létrehozni, amit birtokolni akarnak, amiben szeretnének egy sajátot, amit szeretnének a polcra. És hogyha ezt a kis közeget jobban ki tudod szolgálni, akár faszább, exkluzívabb tárgyakkal, akkor az az, amiből fent tudod tartani magadat, mert koncertekből, meg streamingből nem fogsz akkora számokat termelni tudni. Ezt ugye az alkemiszték már jól kitalálták, hogy minden albumból van 15 limited edition, stb. Akkor tényleg az van, hogy engem 100 ember hallgat, de hogyha az a 100 ember, ezen gondolkodtam Magyarországon, és képzeld el, mondjuk van, nem olyan sok, van mondjuk 1000 hallgatód. Abból az 1000 hallgatóban mondjuk csak a 100 legelvetemültebb hajlandó lenne arra, hogy mit tudom én, havi 3000 forinttal támogassa a te munkádat. Hát az, ha azt így összeadod, az nem, abban már azért így ki lehet jönni.
1: Haver, az már valakinek kevesebb a havi fizója, szóval, ja.
2: Szóval ezt akarom mondani, hogy ezeket az utakat kell megtalálni szerintem az ilyen előadóknak, mert egyszerűen azóta, hogy streaming van, annyira lecsökken minden, akár kiadóknak, akár előadóknak a bevételi forrásaik, hogy így nincs más opciód.
1: Sokat gondolkodok erről a streamingről. Most kicsit elkanyarodunk, nem a méret.
2: Hogy baj legyen.
1: Hogy te mit látsz? Mert egyik részről tényleg olyan dolgokat találsz, amihez szerintem eddig nem volt nagyon esélyed, mert nem tudom, hogy hány ember tudta végigtúrni a világ összes CD-jét, bakelitjét, kazettáját. Találsz olyanokat, amiket előtte soha, mert kettő kattintás és egy venezuelai, nem tudom, folkzenét hallgatsz. Szóval ez nagyon jó, de a másik részről meg annyira megváltozott a zenei szokás, szóval én mai napig szeretek leülni és végighallgatni albumokat. Aha. És tök értékelem, amikor az előadók energiát fektetnek ebbe, de közben meg szomorú látni, hogy mondjuk belekerül a egy szám egy playlistbe, és így ennyi, és az összes többi meg tudod, így sűjjesztő vagy mondjuk.
2: Hát fenntartatatlan sok szempontból. Nekem két fő bajom van a streaminggel, a pénzügyi részétől eltekintve. Tehát az egyik az hogy ami az is pénzügyi rész, de ez inkább a zeneipar gyakorolt hatása, hogy gondolj bele abba, hogy annyi pénzért, kevesebb pénzért, mint amennyire havonta egy CD-t megveszel, hozzáférsz a világ összes zenei termékéhez, ami valaha létrejött. Ez eleve értelmezhetetlen. És a másik probléma meg az, hogyha ugye elmentél, régen mondjuk megvetted az adott CD-t, akár csak egy hónapba egyet, akkor abban az egy hónapban azt az egy CD-t vetted meg, akkor nem egyszer pörgetted le róla a szingölt, hanem úgy volt, hogy kifizettem 3000 forintot, 4-5 ezeret CD-ért, akkor ezt most addig fogom hallgatni, amíg rá nem unok.
1: Igen.
2: És hogy tudod, akkor például meg tud történni veled ilyen, hogy a B oldalon van egy szám, ami elsőre, másodjára, ötödjére, 12-jére nem tetszett, és most 13-jára most hallgatom hazafele a vonaton, így hits different. És azt mondom, basszus, ez amúgy, ez kurva jó.
1: Ezt teljesen átérzem, mert ugye elektronikus zenélek is, és most már lemezről, és ott vannak ilyenek, hogy soha nem nyúlsz a B oldalhoz, mert amikor megvetted, tudod, az A oldal az ilyen fejedet levitte, ezért vetted meg, rongyosan játszottad, felraktad a B-t, fúj tovább, és még eltelik X év, és véletlenül nem kapásba az A oldalt rakod fel, és tudod, most eltelt, mint tudom, X év, már más ember vagy, és így anyád, ez mi a picsa? Hogy nekem ez hol volt? Vagy nekem van ilyen? Nem? Hát ez kurva, tudod? És a Dávid kollégámmal mondjuk mindig az, hogy azon meg kell érni. Hogy most még lehet, hogy nem tetszik ez, de majd felnövünk hozzá, tudod? Még nem értjük.
2: A másik fele meg tényleg ez az ilyen algoritmikus zenehallgatás, hogy én nagyon érzem saját magamon azt, hogy mióta használok streaming szolgáltatókat is, azóta sokkal inkább azt hallgatom, amit már hallgatok. kevesebbet fedezek föl. Régen voltak ilyen random blogok, ahonnan innen töltöttem, meg torrenteztem le a zenéket, meg ilyesmi, és ott egy csomó a Stove Godnak a Reasonable Drought albumát hamarabb hallottam, mint bárki az ismerőseim közül, mert fönt volt azon a blogon, ahonnan amúgy leszoktam tölteni az ilyen random rap zenéket.
1: Hozzátok vissza a Dat Piffet, meg a New Hip Hopot azon nyomban.
2: Bizony! Szóval, ja, hát igen, és akkor, hogy most meg az van, hogy meghallgatok egy albumot, és akkor utána már azt a 5 számot fogja beadni magától, amit amúgy már rongyosra hallgattam, és unom. Szóval ez a másik dolog, ami miatt én elég ellene vagyok.
1: De ilyenkor jön be, amit így még mikrofonba kapcsolás előtt mondtál, hogy apuval a crate digging, aztán lehet újra nyitott.
2: Hát tényleg meg kell találni az útját annak, hogy újra kinyisd a füledet, meg olyan dolgokat találja, amiket nem szoktál hallgatni, csak ez munka. Tehát ezt mi mondjuk zenenördök megcsináljuk, de hogy mondjam, normális egészséges pszichéjű emberrel ritkán történik ilyen helyzet, vagy ritkán billen ki a komfortzónájából.
1: Ilyenkor ajánlom figyelmükbe a hallgatóknak, ha ki a streamingem, hogy hallgassatok rádiót. Még a rádióban lehet.
2: Bizony.
1: Egyébként sok érdekességet találni, amire nem gondolsz, hogy tetszik, de pont megüti a fejed, mert pont valaki más valami őrült lejátsza.
2: Na jó. Shoutout Tilos Rádió, hogy már itt tartunk. Shoutout Lamacsun. Nem tudom, milyen rádiókat kell még emlegetni ilyenkor.
1: Az összeset, akit kihagytunk, őket is beleértve. Jó, köszönöm szépen, hogy így kikanyarodhattunk erre, és térjük vissza, amiért eredetileg jöttél. Mi ez az egész lemez, hogyan készült, mikor készült, kikkel készült, mert most ez nem egy szóló.
2: Így igaz. Szóval ez a CET nevű formáció, az 2018-ban jött létre. Az egész úgy kezdődött, hogy egy barátomnál voltam, ilyen nagyon furcsa elektronikus zenéket szokott hallgatni, meg készíteni is, meg DJ-zni is, és az ő lemezeit hallgattuk, és igazából nem is emlékszem, hogy honnan, csak így másnap vettem észre a telefonomba, felírtam egy ilyet, hogy tengeri élővilág type beat. És akkor hazamentem, és ezzel a lendülettel, nem is tudom, még nem is az volt, hogy ilyen delfin hangokat, mint eztem volna, vagy ismét, csak ilyen olyan szintetizátorokat kerestem, aminek van ez a, tudod, ilyen lefolytott, ilyen lefilterezett, ilyen feelingje, meg ilyen fézeres, és akkor csináltam egy ilyen beatet. És behívtam rá a Jambust a Old Udvarból, és akkor erre összeraktunk egy demót, és ennek a munka címe, vagy a dalnak a címe az volt egy set. És hát szó-szót követett ebben az időszakban, ahogy meséltem is neked korábban, ezt elsztorizom, hogy a fatarom kapott tőlem egy lemezjátszót karácsonyra, és ennek az apropóján az ő régi lemezgyűjteményét is áttúrtuk együtt is, meg magamtól is, meg Egerben akkoriban volt ilyen havonta egyszer vasárnap reggel, ilyen nagy zsűbvásár ott az Eszterházi téren, és ott olyankor oda ki szokott járni egy vagy két ilyen lemezárus. És akkor felkeltünk reggel, bementünk, és akkor végigböngésztük a dolgokat. Én is vettem egy-egy lemezt, ő is vett egy-egy lemezt, és akkor így ennek a kapcsán is így volt alkalmunk időt tölteni. És ja, ebben az időszakban ugye be is mintáztam nyilván ezeket a zenéket, mert mi más csináltam volna. És meg tudod, ilyen furcsának, meg ilyen újszerűnek is éreztem, hogy ilyen blues-t, meg pszichedelikus rockot, meg ilyen régi magyar hobo blues band, meg ilyeneket bemintázni. Mert hogy akiket ismertem, akik még mintáztak is magyar zenét, ugye inkább jazz szokás, meg ilyesmi, hogy így nem feltétlen ezt a vonalat. És ebből lettek ilyen elég sajátos lüktetésű, ilyen lassabb, ilyen elég absztrakt zenék. És akkor azt találtam ki, hogy hát jó, akkor ebből legyen egy ilyen produceri album-szerű valami, és akkor mindenképpen kell rá a Jambus, mert neki jól állnak ezek a lassú szellős valamik, és akkor kell rá még valaki. És azt hiszem, hogy Shoutout Signo ő dobta be, hogy pörgessem le a Tefnek az akkoriban jelent meg, azt hiszem, a Collage című mixtépje, hogy ő még így szellemiségében valószínűleg így tudná ezt színesíteni, ezt a projektet. És akkor megkerestem őt is, és gondoltam, hogy ez ilyen klasszik felállás, tehát hogy két MC, egy DJ, minden rendes rap csapat az ilyen, akkor csináljuk. De hát mit ad Isten, amikor már együtt töltöttük az időt, meg megismerkedtünk, meg csináltuk a számokat, akkor én is írtam rappeket, és így kialakult ez a hármas, hogy Jambus Tef F9, továbbra is én csinálom a beateket, de most már mind a hárman rappelünk. És hát ahogy mondtam, és most ugye 2026-at írunk, ez meg 18-ba indult el. De nem töltöttük tétlenül ezeket az éveket. Az egyik ilyen érdekes dolog az volt benne, hogy tényleg megcsináltunk egy másfél lemeznyi anyagot biztosan, amiből semmi nem látott napvilágot, mert mire elkészült, addig már azt éreztük, hogy most már egy kicsit így előrébb tartunk. Én most már jobban tudok rappelni, jobban tudunk fölvenni, jobban ki tudom keverni, ez a beat is hogy szól, és nem voltam elégedett. Sajnos eléggé ilyen perfekcionisták is vagyunk amúgy sok szempontból, ezt próbálom levetkőzni, meg kinőni, de hát azért, hogy mondjam, mégiscsak az ember a természetével élete végéig el tud küzdeni. De a lényeg, hogy azt éreztem, hogy nekem a Jambusnak így a flow-ja, meg a rím technikája, az így nagyon, nagyon újszerű volt, mert nagyon kinyitotta a fülemet egy csomó dologra, de emiatt pont ebben az időben kurvára hasonlított a flow az övére, csak szarabb volt. És így azt hiszem, hogy nem akarok egy gluténmentes Jambus flow-val lehozni egy albumot, akkor nekem valamit ki kell találni. És hát erre nem volt más mód, mint azt, hogy akkor csináltam egy-két szólóanyagot, egyszerűen rákényszerüljek arra, hogy befejezzek dalokat, meg rákényszerüljek arra, hogy megtaláljam ugye a saját hangszínemet, kipróbáljam magam színpadon. Nekem azt például nagyon sokat segített, hogy amikor elmegyek koncertezni, és ez is visszakapcsolódik az ilyen nagy Zoló dumákhoz, hogy sokkal könnyebb azokat a sorokat bemondani, amikben így menő vagy amin így röhög a közönség, vagy ilyesmi, mint azt, ami mondjuk személyes, vagy érzelmes, vagy bármi. És akkor ez alakult ki bennem, hogy akkor próbálok olyan szövegeket írni, amiket tudom, hogy majd jó érzés lesz, amit nem az van, hogy nekem el kell színészkedni, meg bele kell rakni szívemet, lelkemet, hanem ami mondja magát igazából. És tényleg azok a legjobb árak, amiket nekem nem is kell mondani, mert úgyis tudja a közönség, mint tudják a haverjém, akik dupláznak rá. És ez volt a célom, meg ez a célom azóta is, hogy így próbáljak írni. És hát jó, most arra azt érzem, hogy már így kialakult, akár így beatekben is, meg szövegekben is, így ez a saját világ, amit már egyenrangúként oda tudok tenni az Áron meg a Tomi dolgai mellé, és ezt tette lehetővé azt, hogy most már valóban be is fejezzük ezt az albumot. A legrégebbi dal, ami rákerült, az azt hiszem, hogy 2020 körül készült, abban Bartók Béla van mintázva, és az anyagnak a nagy része meg egyébként, hogy ez olyan elmúlt 3 évnek a beatjei, szövegei, de tényleg ezt úgy kell elképzelni, hogy 2018 óta, hogyha írtam egy beatet, vagy írtam egy szöveget, vagy találtam egy mintát, amire azt mondom, ez nagyon jó, akkor az azonnal ment a fiókba, ment a széfbe, nem hallotta senki, nem mutattam meg senkinek, ez a cetre kell. Tényleg az volt, hogy ezt akarom csak kihangsúlyozni, hogy végig nekem ez az album volt így a cél, amit szerettem volna megvalósítani, vagy így letenni az asztalra, hogy, és azért is egy dupla lemezről van szó, hogy itt nem az, hogy ilyen 20 perces kis izé, hanem, hogy ne, 77 perc, ebben benne van minden, nincs izé, parasztvakítás, nincsen mellébeszélés, hanem le van rakva egy munka, amire lehet azt mondani, hogy jó vagy nem jó. Ami így szerintem megáll így a saját lábán, meg megteremt egy saját világot, és ja, azért mesélem csak ezeket, mert nagyon büszke vagyok rá, hogy ez tényleg meg tudott valósulni, mert amúgy nem hitték el szerintem már így a barátom, amikor már 5 éve ígérgettem, hogy lesz az album, hogy lesz. Lett!
1: Mint az új Rocky album, mi? Hogy már halad, kész van amúgy, jön majd nyugi.
2: Az is baromi érdekes lett szerintem, meg nagyon csípem, hogy így tényleg az egy elviselhetetlenül gazdag vagy, te vagy a legjóképűbb faszi az univerzumban. 3 gyereked van a Riannától, abszolút nem kell már bizonyítani, hogy semmit. Nem kell többet rapzenét csinálni, ha nem akarsz. Nem kell jó rapszámokat csinálni, mert úgyis te vagy a legcoolabb, és hogy lehet mondani bármit erre az albumra, de az, hogy a Don't Be Damn-ra, de hogy nem, ne lenne benne gondolat, vagy ne lenne benne munka, vagy ötlet, azt nem lehet elvenni tőle, és szóval ez ilyen borzasztó mennyi respekt, hogy ebből tényleg azt látom, hogy oké, te egy rapsztár vagy, de hogy meg fashion icon, meg amit akarsz, de hogy tényleg neked egyszerűen fontos annyira a zene, hogy mindennek az ellenére így veszed a fáradtságot összerakni valami faszát, és ezt így nagyon becsülöm. Szóval, ja, shout out A$AP Rocky. Nekem nagyon nagy, egyik legnagyobb inspiráció volt ebben a, pont az ilyen, pont ebben az időszakban, amikor elkezdtem ezeket a beateket, hogy tudod, nála is voltak mindig ezek a ilyen furcsa, meg ilyen cloudos, yeah, meg ilyen mindenféle ilyen, ilyen különös beatek, meg hangvételek. Meg van egy ilyen interjú, ahol arról beszél, hogy így a kocsidnak mennie kell a cipődhöz, a cipődnek mennie kell a borítóhoz, a borítónak menni kell a zenéhez, a zenének passzolnia kell a csajodhoz, hogy ez egy, tudod, hogy az egész, az egy ilyen összefüggő, átgondolt dolog legyen, nem csak így. Tehát, hogyha ezt éled, akkor minden aspektusában tegyél gondolatot, meg szellemet, meg lelket, és azóta is próbálom ezt az ilyen holisztikus megközelítést elsajátítani én is, szóval, ja.
1: Nem is értem egyébként ezt a nagy, mert hát eléggé megosztó lett ez az album, szóval, hogy rengeteg hétet is kapott, én azt láttam, amit tök nem tudok hova rakni, szerintem, hogy eszméletlen érdekes, és tök jó is. És nekem nagyon tetszik, hogy egy pici minden is van benne, szóval így bátran. Uh-huh. Meg ugyanaz a hip-hop is benne van, de a punk rock is benne van, az ilyen teljes üllet is benne van, ezt rongyosan hallgattam már.
2: Én is pörgetgettem, nem tudom, én így a recepcióját annyira nem figyeltem, hogy hogyan viszonyulnak hozzá az emberek. Én így a baráti körömben így az merült fel, hogy persze nem mindenkinek volt egyformán érdekes, mert érted, hogyha rapfüllel hallgatott, tényleg azért így nem a legvirtuózabb MC a világon, meg nem tudom, hanem tényleg csak így cool dolgokat mond határozottan, meg egy ilyen jó hangszínen. Én ezt szeretem, nekem ez hozzám szól. Úgyhogy én elfogult vagyok ebben, de az szól, hogy én nem találkoztam ezzel a részével, de ja. Shoutout Rocky, shoutout A$AP Mob, R.I.P. A$AP Jams.
1: Az öreg Jams, akkor a legenda volt.
2: Amúgy, tehát az A$AP Mob mindenben. Az, hogy most New Yorkban Mizu, ne, bele se kezdek. Nagyon, nagyon könnyű nerd módba átkapcsolni, hogy ilyenekről van szó.
1: Igen, még annyit akarok megemlíteni hozzájuk kapcsolatban, hogy nem, hogy mondjam, én nem annyira csipázom a zenei videókat, mert mindig szeretem az érdekes dolgokat. Mm-hmm. És egy ponton a hip-hopban semmi más nem volt, mint fegyverpénz,
2: luvnyák
1: és autók. És amikor ezt látod az összes ember összezenéhez, halálra unom magam. Viszont a Rockyéknak a világ legjobb klipjei vannak, szóval ez egy olyan élmény, mi a címe, amit Ukrajnába vettek föl?
2: Az volt a Babuska Boy, nem? Az nem az volt Ukrajnába? Nem tudom.
1: Lényegtelen. Tehát azt a klipet a mai napig visszatérek, és a zenét is szétimádom, de hogyha csak leülök és nézem, úgyhogy ezerszer láttam, minden másodpercben már kérdőjelezem, hogy mi történik. Szóval, hogy az egész egy pak, az egy élmény. Jó zenével és olyan vizuállal, hogy így, még egyszer meg kell, nem hiszem, ahogy ezt láttam. Ezt halusztam.
2: És amikor valami egyszerűt csinálnak meg, mint a Tony Tone-nak a klipje, az is olyan, hogy így ott vannak a sarki boltba, azt nyomják. Vagy azt hiszem az A$AP Ferg-nek a Floor Seats, amikor így csak így BMX-eznek az utcán. Annyira jól néz ki, mint semmi.
1: Igen. Mi visszatérve az albumra, dupla lemez, azért abban van munka. És akkor most jön az, amiről az előbb beszéltünk ilyen side note-ban, hogy kíváncsi vagyok, nem is tudom, hogy kérdezni akarok, hanem inkább kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert dupla lemez hosszú. 77 perc, azt mondtam.
2: Aha, körül.
1: Szóval, hogy a mai rohanó világban ki lesz az, aki ezt végighallgatja egy seggel, lesz a streaming, vagy ott van már kialakult nektek az a kemény mag, ez a Die Hard, hogy tök mindegy, mivel most egy seggel lesz végülöm. Illetve akkor, de most ezzel kapcsolatban felmerült egy kérdésem, hogy mint művész, hogy ez egy... Hogy hat rátok, hogy milyen érzés az, hogy beleraksz mondjuk 4 évnyi munkát, fúrod, faragod, csiszolod, nem vagy megelégedve, még jobbat akarsz, eléred azt a pontot, hogy na, erre nagyon büszke vagyok, nagyon sok munka van benne, ezt meg szeretném osztani veletek, itt van 77 percnyi 20 szám, és mondjuk nem tudom, meghallgatnak belőle 4-et, és akkor lehet, hogy ez a 4 kurva jó, de tudod, hogy így milyen érzés, hogy na, amúgy a 19. szám is nagyon jó, abban is rengeteg munka van.
2: Amúgy nagyon jó a 19. szám. De hát őszinte megvalva, én szerintem nem dolgoztam még úgy albumon, hogy kevésbé érdekelt volna, hogy mit fognak hozzászólni, mint ennél. Uh-huh. Ez tényleg arról szól, hogy ez az, amit én meg a legközelebbi barátaim csinálni szerettünk volna, a legjobb tudásunk szerint megvalósítva, és itt igazából nem annyira érdekel így a megtérülés, meg a befogadása, meg ilyesmi, ez nekünk szól, ez nekünk fontos. Hogyha meghallgatod, és tetszik neked, és megmutatod a barátaidnak, nagyon örülünk, és nagyon köszönjük, de ha csak egy szem tetszik róla, nekem az is tök jó. Uh-huh. Ha egy szem se tetszik, és azt mondod, hogy ez egy rakás szar, az is tök jó, mert érted, legalább, ha már belehallgattál és fölbosszantott annyira, hogy megírt, hogy ez szar, akkor is már valami hatást elért, érted?
1: Igen, szóval, hogy valamit kiváltott belőled.
2: Tudom, hogy ez nem a, hogy mondjam, hogy ez szembe megy sok mindennel, ami most így az iránya, vagy a módja, vagy a receptje annak, ahogy csinálni kell a dolgokat. Nézd, azért az is benne van, hogy elég sokan unják már ezt, meg elég sokaknak elege van abból, hogy így mennek a dolgok, és én ezért hiszek például a Farsearsbe is sok szempontból, hogy érted, amikor AI generál zenék vannak, az AI a büdös életben nem fog olyan beatet rakni, mint a TAT.
1: Yeah.
2: Tehát, hogy az, hogy eljössz egy Farsears buliba, és hallasz egy félkész beatet, egy random verzével, ami lehet, hogy soha nem is fog megjelenni, mert éppen most az jutott a Lacinak az eszébe, és így rárappeli, és az egész szarul is szól, rosszul is nézünk ki, elnyűjtek vagyunk, ott van, érted, nem tudom, 30 ember, az egy olyan élmény, meg egy olyan dolog, ami ebben az ilyen szuper áramvonalasított, szuper eladható világban, ilyennel nem találkozol. És azt látom, hogy egyre többen vannak ezeken a koncerteken, egyre többen érdeklődnek, egyre több embernek jelent valamit ez, amit mi képviselünk, érted, ha csak a közönségtől el is tekintek, egyre többen jönnek velünk zenélni, meg akarnak belépni a csapatba, meg kérnek tőlünk beateket, meg ilyesmi. És hogyha ezt látom, akkor azt érzem, hogy ja, akkor vannak azok az emberek, akik szeretnének ennek a tényleg ilyen hiperkapitalista, szuperáramvonalasított zenei termelésnek ellene menni, és valami mást, és azt megtapasztalni, vagy valami máshoz hozzátenni, és azt látom, hogy mivel lefelé tartunk, ezért ennek valószínűleg az ellenpólusa is csak erősödni fog. Mm. Ebben a tekintetben pedig azt bízom benne, hogy van jövője, vagy akár, hogy mondjam, egy ilyen kicsit szélesebb értelemben véve így a közösség számára is valami haszna, vagy értelme, vagy értéke annak, amit mi csinálunk.
1: Ámen. Így, hogy említetted a TAT-ot, nekem, hogy mondjam, én nagyon felnézek a TAT-ra, én imádom azt a figurát, akárhányszor megjelenik a rádióba, és így akkor kicsit mindig így kizökkent, tehát hogy ránézek, és ki tud zökkenteni az ilyen keserűségből, vagy amiben éppen benne vagyok, tudod, hogy ó, jaj, fáradt vagyok, melóba jöttem, faszom, ki van, izé, szarám el, stb. És tudod, megjön a TAT, bejön, jaj, most jöttem vissza a El Camino bicikli túrából, még nem aludtam, látod rajta, hogy fogatja a csávó, érted, megszerelte a bringáját félúton, egy olaj a keze, kivesz egy törött, kopott SP-t, érted, nincsenek rajta gombok kvázi, és odarak eléd egy olyat, hogy így fogad a felt, hogy basz meg, haver, mi van veled? És akkor, hogy hát ez nem olyan jó, meg ez nem is annyira, nem is tudom, hogy le akartam játszani, és itt így, haver, nem már. Imádom a TAT-ot, a világ legnagyobb figurája. Én mindig kizökkent.
2: Meg emberileg, tehát, hogy attól eltekintve, vagy, hogy tényleg a Farsearsnek az alapítója, meg a magyar lofinak így a keresztapja, meg egy zenei zseni amellett az, hogy most tudom, hogy fogalmazzam meg a szigora, meg a következetessége, hogy így ő abba volt, hogy basszus, elegem van, hogy benzinszag van a városban, eladom az autómat. Érted? Nekem is elegem van, hogy benzinszag van a városban, nekem is elegem van, hogy nem lehet sétálni, vagy nem lehet kiülni egy bolt elé, vagy ilyesmi, egy kis székre, mert nincs annyi hely a járdán, mert mindenhol parkolnak, meg mennek az autók. De nem adom el az autómat, mert kurvára szeretem a kisfiatot, basszus, hát nem tudom úgy csinálni. Hogy azt érzem, hogy nagyon sok mindenben így ugyanazt gondoljuk, meg ugyanazt képviseljük, de én sokkal gyarlóbb vagyok, mint a TAT.
1: Yeah.
2: És hogy az, hogy ő ezt ilyen következetesen meg tudja valósítani az életében, és mindig fel tudja tenni azt a kérdést, hogy amikor én már így elbíznám magamat, vagy így hinnék magamban, és ő is felteszi azt a kérdést, hogy amúgy biztos, hogy jól csináljuk-e. És általában, amikor ezt felteszi, akkor amúgy így jogos, hogy felteszi. Szóval, ja, respekt. Legnagyobb emberek egyike.
1: De azt köszönöm, Tad, hogy itt vagy velünk, és Magyarországon vagy, és csinálod, amit csinálsz, úgyhogy nagy respekt.
2: Így. Nem is mondhatnám szebben.
1: Még visszatérve arra, amit így mondtál, hogy nem érdekel, hogy hányan fogják meghallgatni, vagy mi a véleménye, szerintem, ha őszinte akarok lenni, nem is biztos, hogy mint mainstream, de hogy amiről beszéltünk, hogy ez a kis közönség, ami viszont diehard, azt szerintem pont így lehet megfogni, vagy ez szerintem ez nagyon tud rezonálni egy bizonyos réteggel, és egy sokkal erősebb kötődést tud kiváltani, mint mondjuk a csillogós, polírozott, nem tudom, teljesen kész, hibátlan termék. Főleg úgy, hogy ja, mondjuk én megint nem vagyok jó példa, mert én nagyon az elepós idejét, hogy amikor már minden ugyanúgy néz ki, és minden tökéletes, és minden ugyanúgy, mert most éppen ezt lehet eladni, szerintem egy ponton az embereknek akarva-akaratlan jót fog tenni az, hogy figyelj, az a csávó, az belerakja a munkát, és kicsit nem érdekli, hogy most... Na, tehát, hogy nem azért csinálja, hogy ebből te valami hatalmasat kiszedj, és nem érdekel semmi a minőség, vagy izé, mert most ez a trendi, hanem real, haver, real. Ennyi.
2: Hát, nem tudom, szerintem amúgy így nem nagyon látom értelmét máshogy csinálni. Úgyhogy, ja, nem is tudom ezt a kérdést tovább fejtegetni, mert ez vesz körül. Mindenki így csinálja, akit becsülök, szóval nem is így kell csinálni.
1: Ennyike. Térjünk vissza az albumra. Maga a mesejáték cím, zenés mesejáték cím, az honnan jött? A Cetet már tudjuk, hogy honnan.
2: Fú, erre például nem emlékszem pontosan. Az rémlik, hogy lemezek között válogatunk, gondolom valami mintázandó dolgot keresvén, és valaminek, talán ez volt az alcíme, hogy zenés mesejáték. Hogy mint ugye milyen műfaji megjelölésként vagy ilyesmi. És akkor valahogy fölcsillant a szemünk, hogy amúgy ez egy album cím végső soron, hogy zenés mesejáték, hiszen mégiscsak ugye zenés

0: És emiatt is éreztem ilyen találónak. Meg tudod, van benne egy csomó ilyen kicsit ilyen furcsa kép, meg ilyen okkult, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen meseszerű. Van a Sör és Fű, azt hiszem a Wildok, amiben nagyon jó lenne, hogy ezt most tudnám pont szó szerint idézni, de így azt hiszem az Ács Ferinek van egy ilyen szövege, hogy van egy ilyen erdőben egy ilyen tisztás, ahol ilyen pogány papnők táncolják körbe a tüzet, vagy nem tudom, és hogy így az nekünk ez így, ezeket is sokat hallgattuk, meg ez így valahogy így megragad, hogy egyrészt ilyen dolgokat is lehet mondani repszámban, és mennyire különös, és hogy ez a fajta ilyen, hogy egy kicsit ilyen mágikus realista hangulatot megteremteni, hogy ez amúgy a valóságban játszódik, amiről mi beszélünk, meg valós emberek szerepelnek benne, meg életszerű helyzetek, de mégis át van itatva valamilyen furcsa látásmóddal, amiatt minden érdekesebbnek tűnik föl. Szerintem ez az egyik ilyen célunk talán így alkotóként, és a zenés mesejáték is, mint cím, erre reflektál, meg tényleg már ebben is így tudod, hogy rákattintod, és akkor tudod, hogy ez egy ilyen hülyeség lesz. Hogy itt szerintem azért annak ellenére, hogy beszélünk egy csomó fontos dologról, olyan dolog, abban az értem, hogy nekünk fontos dologról, szerintem így nincsen benne az, hogy ilyen profétálni akarunk meg megmondani, hogy vannak a dolgok amúgy, hanem ez egy játékos, felszabadult, kreatív megfogalmazása annak, amiben így vagyunk. Talán ezt tükrözi a cím is, meg a Bakelitnek a borítója is ez lesz, hogy ilyen régi fotó, a Fortepanon találtam, hogy egy ilyen forgalomból kivolt hajó, az így áll így a nádasban, és a hajóra rá van írva, hogy felmászni tilos, nyilván felmászott rá három kisgyerek, akik így néznek valamit, ami nincs rajta a fotón. És hogy szerintem ez is így elég jól leírja körülbelül ezt a furcsa látásmódot, amit az album tükröz. Szóval, amit mondtam az előbb az A$AP Rocky-val kapcsolatban, hogy így valahogy csak ezeket a hangulatokat, atmoszférákat, esztétikákat összekötni és összefüggővé tenni ez az ötlet mögötte. Meg ugye végig ott vannak a Bolond Mézgala Darskitek az albumon, ami szintén ugye mese, meg játék, ami szintén egy ilyen, azt hiszem az első Mézgaladár kalandjai epizód, a utazás a második dimenzióba, vagy valami ismét címe, ami arról szól, hogy mennek, hogy így Mézgaladár így elindul, és talál egy olyan, nem is tudom, egy olyan bolygót az univerzumban valahol, ami kétdimenziós, és kétdimenziósak rajta az emberek, és ez ilyen baromi érdekesen van így megrajzolva, meg egy csomó ilyen játékos ötlet van benne, hogy ez hogyan interaktál a kétdimenziós világgal a háromdimenziós szereplő, akit amúgy két dimenzióban látunk, mert ez egy rajzfilm, fantasztikus, és utána van egy ilyen találott egy ilyen papot, akit utána igazából így leszed a papírról, és berakja egy ilyen Toolmix gépszerű ilyen nem is tudom, egy ilyen eszközbe, ami így megforgatja, és akkor ugye a kétdimenziós, hogyha megforgatod, a háromdimenziós lesz, és így teljesen ki lesz rajta a csávó, úgy, hogy nem akar háromdimenziós lenni, és akkor utána visszarakja a kétdimenziósba, és visszamenti a saját világába, és hogy ezeket a eszkiteket, meg ötleteket is azért raktuk bele, mert valahogy nyelvileg ilyen nagyon invenciózus, nagyon vicces dumák vannak benne, nagyon érdekesen van megírva az a mese, és nagyon kerestük ezeket, nem tudom én, Vörös Sándor is így a kedvenceink közé tartozik emiatt, hogy például rappereknek ajánlom, hallasz egy beatet, amivel így nem tudod, hogy ezt így hogyan kell megfogni, hogy mi az a ritmus képlet, ami ezen jól fog ülni, vagy ilyesmi. Fölcsapod a Vörös Sándort akárhol, elolvasol három mondatot, és így hallasz egy olyan flót, amit még soha az életedben nem hallottál. Tényleg a Vörös Sándor összes flót tudta, és hogy ha így rámondod bármelyiket arra a beatre, akkor találsz egy megfejtést, vagy találsz egy új megközelítési módot. Szóval, hogy ezeket így próbáltuk gyűjteni, mert ezek a dolgok érdekelnek. És tényleg erről szól az album, hogy egy gyűjtemény azoknak a dolgoknak, amik így szerintünk faszák.
1: Jól előadtad az egészet, most tök van kedvem, így hazautam még egyszer megkapni. Szóval jó, alig várom, hogy így leüljek egy seggel, és tényleg odafigyelve meg tudjam hallgatni, mert...
0: Egy másik, ami ilyen baromi fontos dolog volt szerintem, hogy amivel ilyen sokat küzdködünk is, meg erről szívesen sztorizok, hogy

0: hogy ugye hip-hop zenét csinálni Magyarországon. Az eleve egy ilyen bohóc dolog. Hogy jövünk mi ehhez? Itt kelet-európai fehér gyerekekként, hogy nyomjuk rap zenét. És hogy ezt a PMK-t szokta sokat mondani, meg a Faktor, hogy igazából nincsen olyan, igazából ilyen olyan magyarországi rap zene, ami kifejezetten ilyen magyarországi rap zene. Hogy megnézed Lengyelországot, megnézed Romániát, megnézed Bulgáriát, csinálnak olyan rap zenét, amit máshol nem. Ők sokkal hamarabb megtaláltak, ő szerintük, valamilyen saját ízt, ami Magyarországról hiányzik. Mert mi Magyarországon mindig majmoltunk valamit.
1: Yeah.
0: Én ezzel nem értek teljesen egyet, én szerintem pont a Faktor, meg a Időúrai, NKS, a Fantasztikusnak a Jelentések Fanyarországról album, meg egyébként már az Interfunk album is, meg a Táncdalok Sanzonok is megteremtett a McWard Slang. Szóval azért van egy adag olyan album, ami szerintem hangzásvilágban is, meg hangvételben is olyan, ami nincsen máshol a világon. Szóval amúgy szerintem azért így van ez, és hogy tudod, itthon azért szoktunk sokat úgy hivatkozni így zenéről való beszédben, ez ilyen tök bevett dolog, hogy úgy, ez nem magyar szint, tudod?
1: Yeah.
0: Hogy az, hogy valami magyar, az egy ilyen lesajnáló dolog. És hogy ez nagyon gagyi, én nem szeretem ezt a hozzáállást, és ezért is volt fontos, meg fontos mindig, hogy persze nyilván a hip-hop New Yorkból indul el, és alapvetően egy amerikai dolog, de hogyha ezt, ha már ebből inspirálódunk, meg ezt foglalkoztat, akkor viszont ne csak ebből építkezzünk, hanem próbáljuk meg valahogy organikusan belefonni abba, ami a magyar kultúrából hat és hatott ránk. Legyen ez egy rajzfilm a gyerekkorodból, legyen ez a Vörös Sándor, akit olvastál iskolás korodban, legyen ez a, nem tudom én, van például az albumon mintázva, már mondtam is, talán Bartók, van az albumon mintázva a Dress Quartet, szóval, hogy ezt a jogutódok, szóval a jogtulajdonosok ezt ne hallják majd, fogják be a fülüket ennél a résznél. Szóval, hogy valahogy megteremteni egy olyan zeneiséget, meg beszédmódot, ami kifejezetten magyar, adott esetben kifejezetten budapesti, és nem összetéveszthető mással. Ez a másik dolog, ami miatt ezek nem csak ilyen utalásszerűen, meg ilyen bemondásként fontosak nekünk, hanem valahogy az egésznek a szemléletéhez is hozzátartoznak.
1: Hmm. És akkor, hogyha jól tudom, mondtad is, az egész albumot te produkáltad, azokat te beatjén.
0: Pár dalban segített a Nihil. Mostanában rákaptam arra, hogy ha egy valamit így nem tudok megfejteni, tudod, így megvannak az akkordok, megvan a dob, meg izé, és így valahogy vagy nem tudok olyan bass-t rakni, ami stimmel, akkor csak így átküldöm Danynak, és így játsz valamit. és pár ilyen dologgal kisegített, egy dalban gitározik, meg háttervokálozik, egy dalban bass-el, egy vagy két dalban ilyen szempleres kis extra fűszereket rakott hozzá zenéhez, de a nagy részét én csináltam, illetve az utolsó dal az egy ilyen pszichedelikus rock jam, amivel kapcsolatban az volt a célom, hogy én elég ilyen, hogy mondjam, azért elég egyszerű beatekkel dolgozom, próbálom minél kevesebb sávból, minél kevesebb dologból megoldani a zenéket, és hogy emiatt ugye nincsen olyan, ami nagyon progresszív, vagy így nagyon épül, vagy nagyon kiteljesedik, és hogy szerettem volna az album végére egy olyat, hogy basszus, hogyha ezt a 77 perci nyomasztó szart végighallgattad, akkor így legyen valami payoff, és ezért megkértem a barátaimat a Great Martin Conspiracy-ben, és a Gerdes Ispalit még egy plusz gitárosnak behívtam, és a Dráj segítségével felvettünk egy dalt az album zárásaképpen, hogy hát egyrészt legyen valami váratlan a végére, meg legyen valami, ami lekerekíti és lezárja ezt a hosszadalmas és monoton rappelést, amivel meg kellett birkóznia annak, aki végighallgatta.
1: Meseszerű befejezéssel zárul az album.
0: Ja, a beatekkel kapcsolatban ezt akartam mondani.
1: Van-e bármi, amit még így megosztanál így az albumról kapcsolatban?
0: Ezzel örömmel. Ugye emlegettem, hogy lesz Bakelit. Dolgozunk rajta, hogy póló is legyen. Elképzelhető, hogy lesz sapi is, Kapható lesz szövegkönyv is, mindegyik albumhoz fog járni, kis füzet.
1: Az menő.
0: Szabó Dávid segített összerakni, betördelni, ezt is viszem a nyomdába rövidesen. Úgyhogy próbáltuk így minden egy ilyen kerekebb csomaggal összerakni az egészet. Illetve ami még most éppen dolgozom, az egy őszi turné. A Mulató Asztékokkal, Nihillel és 13.01-el kiegészülve. Yeah. Hogyha minden jól megy, akkor ez szeptember végén fog indulni Szentendrén. Készülünk Esztergomba, Veszprémbe, Pécsre, Szegedre, és aztán az egészet majd decemberben Budapesten fogjuk zárni a terv szerint a Gólyában. Szóval az az elképzelés, hogy egész évre legyenek CET-tel kapcsolatos események, érdekességek, újságok, úgyhogy szóval tudod, szerettem volna elkerülni azt, hogy jó, kijön az album, akkor egy hétig ez téma, és akkor utána nincs semmi, hanem kapja meg azt a körítést, ami talán arányos azzal a munkával, amit beletettünk.
1: Ez a szövegkönyv, az eszméletlenül menőn hangzik. Úgyhogy majd...
0: Hozok majd belőle példányt neked is.
1: Rakjál félre nekem egyet így a comokból, majd kommunikálok off-air.
0: Még szép.
1: Nagyon menő. Nagyon, nagyon boldog eltesz. Egy nagyon örülök, amikor megkerestek, ez mindig egy ilyen, nem tudom, nagyon jó leső érzés, mert tényleg a boom bap az... Én úgy kezdtem el a boom bapet, hogy akkor kezdtem el DJ-zni is, és még nem tudtam, hogy is miértjét, hogyan kell rendesen connectelni meg minden, úgyhogy eléggé szopó és nehéz volt egyről a kettőre jutni az elején. Pont ez volt a célom, hogy mondjuk elég könnyű pont nektek mondani, de hogy ez egy olyan platform volt, hogy így mindenkinek szerettem volna teret adni, tudod. Hogy ha nehéz, ha nem, ha nagy vagy, ha kicsi vagy, de hogy így gyere és színesítsd ezt a kultúrát, hogy megmutassam azt, hogy itthon is vannak eszméletlenül tehetséges arcok. Mert például emlékszem, hogy kamaszként fúvata, amit mondtál, tudod, hogy ez a magyar színvonal, jó, ezért, faszom tudja, nem tetszik, meg magyar, meg minden, és így felkerültem Budapestre, és így kinyílt a világ. Mert tudod, egész addig mondjuk a, nem tudom én, valami retro gyász szólt a rádióba, és azért elhozzám. És utána felkerültem, és így azért eléggé kiálltam, meg minden is. Azt vettem észre, hogy baszak, kurva, mindre okjaink vannak. Magyar jazz. Életemben nem hallottam, de jó, Jézus Isten.
0: Crazy.
1: Hip-hop. Megőrül. Minden szóval, hogy azért ezt itt is szerettem megmutatni a többiek is, hogy vágod. Nagyon-nagyon jó comok van. Lehet, hogy nem feltétlen éri el a rádiót, amit az autóban hallasz, bár mondjuk sárautó tilos, mert azért ott is vannak érdekességek, de hogy nem egy commerce, tehát eszméletlen sok tehetség és érdekes comó van. Akár amit meséltünk, csak a megvárceng, amit titoltok, bármilyen másik stílusban, úgyhogy nagyon jól esik, nagyon büszkévé tesztek, nagyon örülök, hogy jöttök, csináljátok csak így, ugyanígy tovább, tegyétek bele a melót, ossátok az albumokat, Farsiers nem kell félteni fel, hogy már anyam vagytok, mint az állatom, fel vagyok iratkozva a Bandcampre, szünet nélkül pittyog, mindig jön valami, ez az.
0: Muszáj csinálni, nincs más módja.
1: Budapestet a térképre, a világ térképre.
0: Dolgozunk az ügyön.
1: Helyes.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt mesélhettem, rendelhettem, bóckodhattam, előadhattam azt, hogy talán bízom benne, hogy ha más nem is az, hogy mint jelent nekünk ez az album, ez sikerült legalább részleteiben kommunikálni. Szóval neked is köszönöm a lehetőséget, a kedves hallgatóknak is a figyelmet, köszi, hogy itt lehettünk. Peace.
1: Csókozunk.

te? Ez a világot jelenti, bár hallom, kicsit recsegnek a deszkák. Itt alattam az oszlóködét mutatni a Tesláknak. Ez ilyen felütés, csak pár sorig kezdésnek. Reméltem, hogy elnyeri a tetszésed, de látom az arcodon, hogy nem ezt vártad. Ne húzod közelebb a mély nyomókhoz, itt már egész jók lesznek a rezgések. Mert ti koncerteket adtok, mi meg leckéket, ez szemlélet a tiétek, meg reklámzaj. De már bevettük a városod a dekkek mögött, ma este is F9 van a megvártó, már visszhangzik a Swag Mártír. Ti meg jobb lesz, hogyha észbe kaptok tesóms, mert megmondta a crackház is, hogy lehettek bárhol, aztán mégse vagytok sehol, meg nem vagytok nagyba sem, bár úgy hallottam, amit lehet megtettél, hogy te is megpróbáltad lehúzni a nagylét, mint a Szebb

még a diszkont előtt piszmogtok, egy kövér cigit rászűrök a diszkóba. A bócok már iszkolnak, bizony, az F9-nél jobb forma, hát biztos van. Azért én beleöltem ezt, azt még a többiek csak pízdobtak. Jól nézzétek meg, kit szoptok. Én levillogtam a rendőrt, mert a szirénától nem hallottam a liszkottól. Basszák meg, ha vágod a klub, láthatod, hogy 100 000 a drip. Tudod, itt addig szűri mindenki, még ráesteledik. Mindent intézünk, koncert is, még 200 000 lesz, még ebből 7 személy. Szeremszik meg szemmel, ver is nagy összegnek kézrátét. Még a mentes sört és szveg.

0: Fűszer?
1: A héten kétszer annyit kungfusztam, mint amennyit munkával töltöttem. Bár teszek komisz dolgokat, nem számolok a börtönnel. Mindig föltöltöm a készleteket, szóval akár imádhatnám. Elszívok egy spliffet, azt irányok át. Na de ki várna rám? Már hogy több a lelki tőkén vágod, mint ami a világban áll. Meg hogy nap-nap után éjszakázzak, arra nincs már bennem hajlam. Lefoglal, hogy pénzt szedjek, az életemet rendben tartsam. A szivar halkan sercen, fagyvanszal menekülj csak. Névjegyemmé vált, hogy mindig beszólok a tidergőknek. Nem tudják, mire nagy az arcom, ilyen neve nincsen. Aztán, ha elkezdem szűrni, már magukból kivetkőznek. Hideg szél fúj, meg a jégtől is írtóznak. Épp elegen a másik, meg jó módot ért alatta. Messze víz ez az út, amin bolyongunk észre rakva. És csak meredünk a végtelenbe.

0: tudom említeni akár egyetlen bálnát, amelyiknek a lemeze fölkerült volna a slágerlistára. Semmilyen művészi értéket nem produkálnak.
1: F9. Bizony.

hoznak el. Én nem mondom, hogy baj van, csak meg torpantak a szemlék a bankban. Én nem mondom, hogy baj van,

Azt hitted az F9-ig jótak, aztán mégse az. Jó van, most már képbe vagy, nem rossz dolog. Nem is értem, miből hitted azt. Ez is jó-e, ott elaksz, csak ott nincs terasz. Itt a díszkert felett átlebeg a vízkereszt. A csupasz gajak közül dob neked egy vízjelet. Most minden olyan tiszta lett. Gajak, én tudom a legjobban, hogy milyen is egy ízdarab. Kell bele pár easterek, a hallgatók a tisztelet. F9 a beaten, Arsavin a poszteren. Ha kinyitom a számat, mindig igazad szólok. Kiesik belőle a picsa nagy bóló.

0: vagyok, tehát bélek is, bazd meg.
1: Én nem akarok más, mert csak mikor szemlégyet a szemlemre. Én nem akarok más, mert csak nem. Még több szemlégyet a szemlemre. Még többet.
2: Ne tessék folyton visszazuhanni ebbe az egycsíkú gondolkodásba.
3: Köszönöm egy picit.

vagyis kérek szépen, meg egy véres téket két szemére, ha lehet, előtte valami tésztaételt, köszön, aztán megyek, mert én is pénzből élek.

0: ide figyelek, közben meg igen hirdetek. Kideríthetett, hogy ki a leglezserebb ide haza. Ja, de minek azt? Á.
1: Verő fényes napsütés kísér az összes tévutamat.

gyerekként gyűjtögetünk, pazarlunk is belőle. De ne aggódjál, maradt pénzed pont elég. Ha Isten élményt szeretnél, meg frissen itt a narancslédet. Ez szívled, meg ritkán adok tippeket. Ne azt nézzétek, mit mondok, azt nézzétek, mit megyek. A te faladon hamisított munkácsik, az én falamon eredeti ziptegek. Ez Garai tér, lángosok, meg friss örök. A kifőzdében gyaloglok, a lottózóba liftezek. Ha itt jövök, a bal kézzel dobjatok egy piszjelet, a jobb

bűnödet, de nem biztos, hogy meghallgatjuk, hogyha így egybe ránk zúdítod. De ne félj, amúgy pízben vagyok, csak len van a vérnyomásom, rám férnek is ágyúdörek, fegyver ropogás, vagy talán elég lenne rá

0: elég stram, meg szép gyerek. És alkalomhoz öltözött, csak kicsikét a felirat a vagabondján megnyúlt. De hát mindenki a maga módján szveglort, vagy nem? Amúgy nem történt semmi új, csak már megint a testcselekre hittétek, hogy megtorpantam, az közben egy nyúlva már is.
1: Csapat alig fér a kis buszba, de amit hoz nem kis cucc. A kis ujjukba töpsnek fér, mint másoknál a diszkókra nem piskóta. Echte ungar is a jaffa, ettől pislogasok mafla. Fasz, mint Tédani a riskókra, az kész csók. Csak az úszon az orkákkal, akit nem rémít az érsek.

0: képes keresztet a verzét felett ember. Meg reszkessen a gengetek, ha megrecsen a szempler, ez szedgeng.
1: Várom, mit varrógép? Meg a rák fene. Megemlítek mostanában település

0: Tudok robotolja, te ne legyél bunkó bol. Robot gec. Robot gec.
1: Hogyha rám nézel a krumra, akkor levágós, hogy ők azok F9-ok, pénzt ajánlasz érkezek. Megcsillan a homokban a kvarca, hogy az éjszakában ékszerek. Tiszta sor, intézted, nem is voltál izgatott, de a szebb arcodat mutattad a tiszteknek. Én is csak azért dobok pisz neked, mert nem érsz meg egy disztreket. Ezt hitted megvan, de hát nincsen meg. Még az osan, igen, csördögélek lassanként a szegy.

Kilóg a lólább alól, a rombolom a beatet, mint títeni órát a kóla. Jól jár az óra, csak nektek ütött, beteg, ütött, kopott, reppet, köpött a tag. Mindenki hagyjon a faszomba, mert el se kezdtem, azt már mindegyik kattog a szaromra. Mattokat adok, osz jár a húgod is nála, álljatok sarokba, térdeljetek kukoricára. Mi a geci van? Én a nagy hal, amit te is neci.

0: és hogyha elfogadsz pár tanácsot, meg meg is fontolod, de szopkodjál senkit a sikerért, idővel majd kicserél, elkopik a tied és lesz 10 jobb dolog.
1: Egy gyenge pillanatban eltaláltam mondani, hogy egy gyengébb pillanat

kosztümökben. Az aranykor szülöttje 95 till infinity. Az utamon a megállókat a szavaim díszítik. Ha téged irítál a festék köz, menj arrébb, mert amúgy is mellé jön az

0: Igen.
1: Vadhajtás, négy kerék, meghajtás, betérek én, mint a maghajtás, célt felél, pass me man, CETF9, szép a metsz és felfigyelsz, azt ők azok, bizony, let me dance, dagasztom a tésztát, bizony, táncolnak a szótagok, let me dance, vár az ebéd, nana, cérna metél, a szén a bevéd, azért a hevéd, isszátok a levét, vagy épp főtök meg benne, tudjátok a nevét, ha az ördög eltenne, lábbaló a farsangra, santi tigris.

0: hé, ez csak testcsel, nem kiröltem a szondának mellé szívok. Öt éves tervek helyett időtlen verzét írok. De csak úgy felbasszalak, a csajaitok Miss Vihart, ha elvesztenek. Na mi van, azt hitted, hogy összetettebb? A rossz napokra basszatok, csak szimplán a rossz hetekre basszatok, így posszedrekkel. Azt még idő előtt szögezzük le, csak zenélek, nem közszereplek. És nem ér annyit az egész, hogy összeveszek fasságon. Össze lesz a verze, nem fél hadsávon. Ha nem várt szarok, csak felszereltek módszerekkel. A kocsmában győzedelmet zörgetnek a vasrácson. Megemlítek települést, nem vágom Nagyvázsony a rallin. Győzelmet zörgetnek a felni. Megemlítek települést, Berlin.
1: Halló, halló, Videl. Hát az összeköttetés az jó.
2: Béke legyen veletek, még akkor is, ha csicskák vagy ti. De mit várhattok eleve, ha azt hiszitek, mindjárt kaptok valamit? Tudod, az élet nem ilyen. A kanalamat a sűrűjébe merítem mondhatni. Mert itt nem arról van szó, kit verszát. Illetlen alakoknak nem nyújtok max csikket. Állj, csitulj csak kis testem. Sok minden nincsen meg még. Ha nem vágod jó akarattal, mit nyerhetnél? A megszokásod rittyentem szét. Ezt általában nem várják az emberek, de így lesz egység. Csak is. Nem mintha mindent tudnék. Inkább azt mondanám, semmit sem. De azt meg fixen, testvér. Ezt meg szívlelhetnéd, de amúgy szarom le, hogy megteszed-e. Nem tisztem téríteni, de a magam útján messze megyek. Ha te is ezt akarod, lesz be a falak mögé, de tudd, hogy nincs visszaút.
3: Ha van egy dumád, gyerünk, mint a teremtő, a langyos szódavizet köp. Ahogy látom, ti csak oltani meg kötekedni jöttetek, nem oldani meg kötni, úgyhogy hagyjuk is, a bífethez most nincs kedvem. Nem gyűjtök ellenségeket, több úgy se fér már el a szívemben. Meg amúgy sem érné meg, hogyha rád megyek, egy töltényem többe van, mint a price tagged. Hogy felmászol a hátamon, azt várhatod, majd ha egyszer megütöd a szintet, lehet fogok válaszolni. Csak gyerünk, válasz jó beatet, és kezdhetjük a meccset, bár a végeredményt jó előre tudom, Ivan Tony. De jól van, azért csináljad, hallom annyira streetwise a brigádot, hogy Schuster-mattot adnának a rizának. És jól van, akkor vigyázok velük, nehogy még megmutassák, merre van a kijárat. Bármire elkezdenek rappelni, majd magamtól is megtalál. Szóval hiába, de mindegy, egy trackre még maradok, ennyi azért kijár nektek. Mert látom, van művészi víziótok, pár évig még ötleteket gyűjtötök, aztán galériát vesztek, és majd úgy törgetitek a savat minden kurva reggel, mint a Valerian cseppeket. Csak nem vágom, miért beszélsz távlatokról, ha se látod, merre áll, azt nem neked. De persze meg lehet, hogy jönnek itt még szebb napok, csak megkockáztatom, faszim, hogy nem neked.
1: Taposodta el egy érzékeny művészlélek zsenge hajtásainál.
0: Nép ki a pakkot, ne kapkodj. Minden adott volt, hogy megváltozzál. De inkább megvárod szószát. Suicide a lifestyle. Én lebontottam kicsikét, csak hogy rálátass a vázára, még a tükrödre a maradék szar rászárat. Beparkol a két ajtós a szeánszra, galéra kelázva. Kapásza, szosz, látom ti gomba lesztek. Nekem a London Essence elég lesz a szar gine, de tartsd meg itt kötegeket, tele van a farzseb. Tűnöm a kis ujjadat, tartsd el, puncher. Látom, ti is felöltöztök közben szépen, de Christian Dior meghalt 1957-ben.
4: Hogy érted magad a pompa, a csillogás, a kokain és a pezsgő világában?
5: Otthonosan.

0: meg konyakver. Én tudom, mi a korrektár. Soá, bolondos nagyba vannak, hanem adnám tovább, hagy magamra tűnés. A kalap tartom, hot kütűr, a családom meg átökül. Ne fejezek, figyelik a hátukat, mert kész ez el a kis tükör. Csak egy kóstoló nyit hagyj elő, és rendbe lesztek mellőz. Minden kellemetlen, emlékszik, hogy ezt szeretted. Nem keresett mást, azóta visszajár partra. Köszi, csak egy kávé, meg egy kis kanál a habnak. Aztán shoutout Ghostface, meg shoutout Boss méhek. Most itt vagyok, a hazaút még odébb lesz. Bizony, á.
1: Látom a közérzeteddel, nincs baj. Thank you.

0: Chemicals been in the truck.
1: Hey, hey, hey, hey. It's at the gang.

Egyre megy, hogy kanapék vagy kispadok, bármelyiken testvedek, csak elszállnak a napok, én meg flashelem, hogy megint reggel volt, aztán este lett egy füst alatt, úgyhogy be a városba, testmeleg szél szórja szét a risporát a kezekről, megállnék, de messze még a vizesség, meg mindig lesz egy üvegsör, meg srácokat, hogy fizessék, meg szemezni is lesz, kivel tudod, színes ruhában majd odalép és tüzet kér, a mosolya édes, de átlátni a kosztümén, egy kicsit alter, kicsit vegán, kicsit poszthumán, és jót beszélgetünk, csak mint a fogyna az oxigén, és a végére elfelejtem én, melyik rossz irány, de úgyis jártam mindenütt a szigeten, a kökinél, a parton, lassan reggel lesz, látod, mert tök ígér az alkony, és csak nézem, van időm, hogy hazaérek, egy kis padon megpihenve fél úton a kanapén, itt átjárnak a szelek, itt pásztáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházak, a teret, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe, na jól van, akkor hadd égjen, itt átjárnak a szelek, itt átáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházam, a tegek, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe.

céke talán tesz, a kanapér az útja nap, talán ez a mai nap célja csupán. Az agyam szét csavarom, kész a karval azulok, míg úgy nem érzem kész a dalom. Kint a minuszokban blázolgatok, rászoktam arra, hogy otthon legyek, bárhol vagyok. A ganzsám a Foxhoz hozta, a söröm a spalom főzte. Szívesen adom körbe az utca zaj, az ablakon beszűrődik az erkélyen a crew. Szemerkél az eső, vagy verőfényes a flow. Ma szed még ne feszülj, csak azt nem mondd.

várod meg. Itt átjárnak a szelek, itt pásztáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházak a teret, itt még van élet, itt járkálnak emberek, de akitől tüzet kérek, mindig lámpást ad a kezembe. Na jól van, akkor hadd égjen, itt átjárnak a szelek, itt átáznak a sárgás szürke falak, mint a pártházon a tegek, itt még van élet, itt járkálnak emberek.

0: pedagógus az egy ilyen nagyon közkedvelt forma volt.
1: Ezek itt barátok, félszavakból értenek, azért mondom, hogy észrevett, ha nem nevetsz a

0: Not where the black coach of sorrow has taken you.
1: Az utolsó negyed óra pokoli volt.

0: Rádió Szeged.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Szereted
2: a
1: kísérletező
2: zenéket?
1: Válogatásokat?
2: Az.
1: Experimentál.
2: Tég.
1: Experimentál.
2: Tég.
1: Alatt.
2: Több.
1: Alatt.
2: Műsort.
1: Alatt.
2: Is.
1: Találsz.
2: Ebben.
1: A.
2: Műfajban.
1: Például.
2: Donát Kacsa.
1: Klub.
2: Kacsa Klub.
1: Paikka.
2: Vagy.
1: Havi.
2: Zaj.
1: Műsoraink.
2: Lamacsun Rádió.

you smoking red, you had that.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Lakmacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tíka, Szöcske, Kóla 2016 óta.
3: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Jó estét, hölgyeim és uraim! Jó éjszakát, kisasszony!
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
2: Hi, everybody.

a titkos nyomdája. Egy kis faházban ott volt nagyapa titkos nyomdája. Rosszog a faházban, ott volt a nyomdája. Zúgtak a motorok, nagyapa dolgozik ott. Nyomtak a gépsorok, préseltek űrlapot, mert nagyon szorgosan nagyapa dolgozik ott.

was the animal. He was the lion. He was the lion.

0: urát és a kurvákat. Minden vágyam, hogy megismerjem és kipróbáljam a gyíki ágyakat és egy férfit.
1: Japanese boys,
0: a japán gésák állandóan golyókat hordanak a hüvelyükbe.
1: Japanese boys,
0: mindig készen állok izgalmi állapotban a szeretkezésre.
1: Japanese

0: Lamacsó Rádió.
1: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: A Lamacsó Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az
3: experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A
1: műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paika.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsun Rádió.

0: Lahmacun Rádió.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
2: No.
3: Can I pick that dog?
2: No, he's sleeping.

existencia, de la resistencia, creo en la existencia.

0: pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
1: Lamacsun.
2: Igen!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

Azuhana.

Now we're in New Orleans.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsony Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsony.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!